Olyan zavart vagyok, a gondjaim nagyok, de szemem úgy ragyog nékem. Egy lányt imádok én, esténként várom én, és úgy kívánom őt régen. Hogy becézzem őt, ezt a drága nőt, csumpi kisböbő, ez nagy fejtörő, mondjam, hogy dundili, megsértődik tuti, s kijelenti, hogy ő prunyki. Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rá, lám a két szemed mindig rá.

Nézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád. Jól tudtam eddig én, mint régi aglegény, mit szeret egy szegény kislány. Mondtam egy állatot, és ez az állapot azonnal már hatott is rám. Mókusom, te vagy, kis libám maradj, őzikém, cicám, légy a kis kutyám, flamingó pávián, ezt mondtam hajdanán, de vajon mit mondjak néked? Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád? Lám a két szemed mindig rám neved, de komoly a csókos szád. Vaj, ezer színű a lényed, nincs mi kifejezne téged. Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád? Bár költő nem vagyok, de annyit mondhatok, hogy a hasonlatok rosszak. Amiket mondanak, ezrével ontanak, és ilyet írnak naphosszat. Tölgyfa vagy babám, zöld szemet platán, arcod kis virág, mit a szúkirág? A szád aranykehely, a súlyod zappehely, s a hajad lágy, mint a szellő. Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád? Lám a két szemed mindig rám neved, de...

hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

ez a végső felvonás. Ho-ho, kétfogás és búcsúzás. Ho-ho, nem ölöm meg magam én, szerelem én. Romot sem szedek majd én, nyugton öltöm esténként. Eszem és iszom én pont úgy, mint az előtt. De egyszer majd érzed, tán esetbe jutna az a régi.

elpakolj. Már rohanokból egy fegyverfolt, veszek egy stuttert, pipuflelve magam. Persze azt hitted, hogy így lesz majd, és ha majd az évet máshoz hajt, nem egész így lesz, bocsáss meg nekem ezért.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: A mai tornánkat befejeztük. Máig egészségükre. Rövid szünet után a stúdió hanglemez műsora következik.

0: bölcs, sóhajt nagyon ómi, nagy ellen vagyok, hogyha bölcs maradok én ma délután.
1: De más vagyok én, mint az a szegény, Jodi Jogenes, öt komfortban lakom.

0: kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árat. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.
1: Ne menjen moziba! Moziújság nélkül.

A rádió közvetítést a következő rövid hullámokon sugározzuk: 31,7%, 25,55%, 19,84%, 25,40% méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.

Tudod, hogy mit is ki? Azt se tudod, hogy mit is ki?

Du, was gemütlich!

A szívemben titok van, ezer egy nagy titok van, ezer egy nagy talány, mint más alány, serre nagyok van. Lefogadnám akárki, ki sem merné találni, de ha táncba himbálsz, a titkot sikerül kitalálni. Himbáj, himbáj, himba tánc, homlokunkon nincs maránc, dobbany, lobbany, szoríts jobban, mossuld meg, hogy mit kívánsz. A szívedben titok van, neked is sok titok van,

mindenben titok van. Eder egy nagy titok van, eder egy nagy talány, mint más alány, serre nagyok van. Lefogadnám akárki, ki se merné találni, de ha táncba himbáz, a titkot sikerül kitalálni. Himbáj, himbáj, himba tánc, homlokunkon nincs maránc, dobbany, lobbany, szoríts jobban, mossd meg, hogy mit kívánsz. A szívedben titok van, neked is sok titok van, de ma minden titkot kitárod, ha csak el nem hibáz.

dr. Prim Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Kelkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Forti Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Állami Építészet Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapás feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága: Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbány 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig 10 méter körüli hó van.

megtudom, hogy másé a szerelmed, én megesküszöm, hogy rögtön agyon verlek, addig élsz, míg velem élsz, addig

0: Det var Arne Hülfers orkester som svarade för kvällens moderna dansmusik. I refrängerna hörde vi Greta Wassberg. Paus ett ögonblick.
1: Garvitsztég 1898 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garvitznál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Szép a lakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
2: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít, vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vimmel előtt országszerte leveszi a füveget.

Tu pokyň osobám, honem poď nálom, tu pošúhoj osám, mirtnem poď nálom. Pár holonám, hoď jönnek már, az ismert lépte, de csak jajgat a szín, s én árván félek. Hűvösebb lett az ég, forróbb a vágyom,

testben, oly szép az élet, kettesre mindig jó. Egy rendezvút, hogyha kérek, ő úr.

0: olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
1: Cserélje ki sugárzó fényű új tungsram izzólámpára.
2: Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka Nagy Mária, Luther udvar.

Yeah. Beat that thing, brother. Low down. The man must be crazy.

jaar. Rekkoet voor Lomietje meer, Karo bent die neer. Kelemen sokor ne pakad, elfogyott már a hajad, belenyugodni mégse tudsz, lányok után fut. Más néked nem való, mint egy jó meleg kandaló, mert ha az ember vér, üljön csendesen a helyén,

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Éljen az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

mi lesz most velem, hogy mint nyílt a tó. Hiába járok a kertbe, jobbra-balra nézegetve, nem találok kedvesemre, bárhol is keresem.

Hagylak könnyeket másnak, rád még szép percek várnak, hát most menj kedve.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Hétfő, kedd, szerda. Péntek, szombat, vasárnap.
2: Miért nem mondott csütörtököt?
1: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.

Jó anyáink kurta szoknyát hordtak, foxtrottot jártak, akkor még a nők. Nem ismerték hírét sem a sortnak, és semmi sportnak nem hódoltak ők. Jó atyáink büszke mellén hódított a szürke mellény, mintha csak ma látnám én. Épp ezért visszahozom divatba a foxtrottot, mert minden más tánc ózdi. A pesti ember unja már a sok rockot, jöjj foxtrottozni, Rózsi! Megint ez lesz a jazz csuda, ezt fújja újra Pest Buda, modern idők új ritmusa, megint a fox. Színházban zengik pacsolok, a rádiót bekapcsolok, ezentúl ott is csak foxot, fox. Én

Gute Nacht, Österreich, gute Abend. Ich euch möchte gerührt.

Pali vagyok én. Oly jó az a vasárnap, az ember örül az ágynak, oly boldog, mosolyog, fortyog, motorog.

0: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
1: Alkár!

lecho, lecho, lecho, lecho, lecho coloma rusterolas. Decho, decho, decho, decho, decho, decho col nivalo vaj. Bár én nurmi nem vagyok, csókban bárkit elhagyok. Lecsó, lecsó, lecsó, lecsó, lecsókolom a rúster ólat.

szép menyecske, kecske, kecske, mézre, ilyenkor érik ott a jó barát. Lerepülünk, mint a fecske, kecske, kecske, mézre, a vemgyőz bányakánya, hát itthon marad. Ugye goma kecskeméten nem hiába hentögnek, hogy a barátod nagyon ízlik minden okos embernek. Gyere velem szép menyecske, kecske, kecske, mézre, ilyenkor érik ott a jó barát.

gyere velem szép anyecske, kecske, kecske, vésre, ilyenkor érik ott a jó barát. Lerepülünk, mint a fecske, kecske, kecske, vésre, ha nem gyűjt bánya, kánya, hát itt marad. Ugye koma kecske méter, nem hiába hentegnek, hogy a barat nagyon ízlik minden okos embernek. Gyere velem szép menyecske, kecske, kecske, vétre, ilyenkor érik ott a jó barat.

MOPP, MOPP, get them up, MOPP.

Tér vissza olykor a fejembe száll. Konyakot kérek, és nem cserél, ma este senki de sem.

Miket természetesen persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három Honvéd című nóta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.

eye. Honey, honey, please your eye.

szalonat, adj egy édes szómot, ugyanúgy, mi.

Don't scold me. I would if I could, baby.

always follow me. I would if I could, baby.

me alone.

what you saying, baby?

ahold minek az éj, amikor nincs az ebeszé, hogy elemész lassan a szenvedély. Minek az ősz, minek a nyár, amikor nincs valaki már, akihez repülve mennék, ha vár. Van egy csendes panaszom, nekem nem volt tavaszom, nekem nem virult csak jégvirág az ordon havason. Nem volt nyíló orgonám, csókos május éjszakán, nem volt senki soha jó.

0: Ein guter Gedanke. Alles besser hören mit den Valvo-Röhren.
1: Mintha fátyol borítaná, olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
2: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

Meztek is ügye fogyott, ki a szerencse malac, ül itt sosem fogod, kinek a jobb keze hal. Jót sose hal, s él, mint a parton a hal. Fortuna gyors szekerén, te nem vagy szekeres, meg vagyon írva, hogy pénz, azt te sose keres, s legyen az gesztenye szín, barna veres.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Octogon kávéház nyári dépendance. Autósok romantikus oázisa. Idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.

never cared for curly hair, but

írásban szó van, telefonon üldöznek a nők, és egytől egyig azzal gyilkol, vegyem nőt. Nincs más ellenszerem, hát közhírét teszem, mély tisztelettel a következő. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán. És nem győz meg a papa, s nem főz meg a mama, sem szület előtt, sem szület után, akkor sem nősülök soha, a vénuszi csoda, a Darius papájulány. De hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavarsz, és nem kell semmi hozomány. A telefon kínszenvedés már nem sokáig tart, mert beéneklem gramofonba holnap ezt a dalt. Szó nélkül felteszem a kedvenc lemezem, ha újabb kérőm jelentkezik majd. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán. És nem győz meg a papa, s nem főz meg a mama, sem szület előtt, sem szület után, akkor sem nősülök soha, a vénuszi csoda, a Darius papágyulány. De hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavarsz, és nem kell semmi hozomány.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: Mindent, ami villamosság és rádió, egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.

0: maga nincsen, ha velem marad.
1: Hello, baby!
0: Megvárom magát, ha tetszem magának, ne várjunk tovább. Miért mondja angolul azt, hogy maga beautiful? Inkább mondom magyarul, hogy beauty, beautiful.
1: Hello, baby!
0: Ha este szabad, és jobb dolga nincsen, még velem marad.

0: Az államrendőrség pécsi kapitánsága Jamó Györgyné született Gergelejt Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Balaton vízének hőfoka ma reggel 20-nél 27 fok, Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25, Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.

0: Szabad Magyar Rádió beszél. Jogomai Rádió. Jogomai Rádió. Figyelem, figyelem. Felhívásunk az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nevében szólunk Önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Ember és nemzeti értéket nem kísérve, akcintérré változtatták hazánkat. Már a semlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.
1: Achtung! Sie hören jetzt den zweiten Teil des Schlagerpotpourris Alles hört zu, gespielt von Corny Ostermann mit seinem Tanzorchester auf einer Kristallschallplatte.

drágot ágmarímet, legyen mászasszony prémet, hordom mászasszony drága gyöngyöket nyakán, beérem.

0: sigaretto.
1: E semmi más, rágyújtok s nézem lassan ég, végig sem szívom, s már elég. Néha jó így, de hogyha nem,
2: eloltom szép.

geht's gewagt. Es wohl Tropik.

Time at a lance he don't accept, for elemling a full sugar. És mindjárt megérted, hogy miért kell itt élned, hogy miért Pesten a legszebb anyád. És mindjárt megérted, hogy miért kell itt élned, hogy miért Pesten legszebb anyád.

Kaptál e boldog már testem, kaptál egy csókot Budán, ültél édes kettesben, a szigeten szerelmesen éjfél után. Állj meg a Lánchídon egyszer,

somebody wait for me. Sugar sweet, go with me.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Beleharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harang szó a Mándor-Fehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.

aranyos szemed öltöbb, mint ezernyi drága kő. Te vagy nekem, tudd meg, hogy te vagy nekem, a tavasz és a világ. Számomra megszűnt a múlt.

Ucsikél a szív, csomagunkat megcsalni, egyetlen egy csókért élni vagy meghalni.

Volo mi sembra, ma è un mese verissima, ma vi ciò se bondo smai.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Budapest 1 és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
2: Kedves hallgatóim! Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentette Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.
3: Merci mon ami, es war wunderschön. Tausend Dinge möchte ich dir noch sagen. Liebling, wir müssen uns wiedersehen, es war ja so schön. Vielleicht kannst du heute mich nicht ganz verstehen. Nächstes Mal darfst du mich alles fragen. Lass nicht zu lange die Zeit vergehen. Es war ja so schön. Es ist so einfach. Ein kleines Wort oder ein Kuss oder ein Buch. Da braucht man nichts weiter dazu. Dann die Stunden, die Sekunden. Merci mon ami, es war wunderschön. Immer wieder will ich dir es sagen. Liebling, wir müssen uns wiedersehen, es war ja so schön.

0: This is Radio Prague, Czechoslovakia.
1: Halló, Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomások. Szent Szeretet himnuszai. Babics Mihály előadása következik.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Igen, kedves ajándékba maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett, jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, aki gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

Halló, halló, nincs a szamári megfelelő. Halló, halló, halló, nincs a Rolls-Royce sem megvetendő.

0: nincs a szamár is megfelelő. Halló! Halló! Halló nincs a Rolls-Royce sem megvetendő. Halló, bár németül rossz. Halló, nincs maga se rossz. Halló! Halló! Halló, nincs a szamár is jó.
1: Hello everybody, here we are again in the studio station Bremen 1 on 395.8 meters. And listening to the signature tune, you will notice that the boys of the Golden Seven are going to entertain us again with their fascinating dance tunes. And again looking at the program, I can tell you that they have got something in store for you today. So.

a Budapest egén. Ócskaramokból felépült az új panotán, hogy szolgálja megint vevők sorát. Hogyha bármi kell, ne feledjed el, itt van a Korvin áruház. 100 csoda int, a pult tele mint, a legszebb áruházban 100 a vevő. Szép a kabát és jó a ruhák, van itt típus és luxus cipő. Inget akarsz, vagy jó szövetet, a Korvin áruházban megveheted. Bútorokat, vagy új kalapot, a legolcsóbban itt kapod.

baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizofon. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Szuperkóra szóró dobozban, szuperkóra porfúvó dobozban, kóra moly halál, egy évig hatékony.